1-2-3, a Rádió Kórház kurva jó, nagyon-nagyon jó, ez a két srác, aki itt mellettem van, esküszöm gyerekek, nagyon-nagyon jó fejek, sziasztok! Sit here!